0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt.

0: pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenné a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt.

0: Tek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi Járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak,

0: 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ki? Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod, te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: parton várlak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenné a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaznak, akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a nyári meleg. Több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az asbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H-Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Melletted.
0: Melletted.
5: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám!
8: A Trio FM hírei.
9: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, hőség sújtja Európa több részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza pártól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most
0: indul a reggel.
10: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy ma is velem tartanak, hiszen ez már a napindítónk, a reggeli starter. Én Pálinkás Zsolt vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai összeállításban is a jó zenéké és a friss információké lesz a főszerep, és ne feledkezzünk meg a névnaposainkról. Ma május 27-én szerdán a Hellákat és a Pebátokat köszöntjük. Boldog névnapot kívánok, itt a trió pedig már szól is, Pitbull és Kizmán közös felvétele. Ez a Fán.

Madonnadal után pedig folytatjuk a szerda reggelt az időjárás előjelzésünkkel. Jelenleg 17 fok van itt Jászberényben, és derült felettünk az ég. Szerdán a nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben. Délután egy hidegfront hatására észak-észak-nyugat felől átmenetileg több felhő jelenhet meg, de jelentős csapadék nem várható. Napközben a nyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 32 fok körül alakul. Holnap ismét sok napsütésre készülhetünk, csapadék az időnként megjelenő felhőkből sem lesz, az északi szél sok felé élénk helyenként erős lehet, mérséklődik majd a nappali felmelegedés, a hőmérséklet holnap hajnalban 10 és 18 fok között alakul, míg délután 23 és 28 fok között valószínű a csúcshőmérséklet a holnap.

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-27-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó-Szentgyörnél, a 32-26-os Jászalsó-Szentgyör-Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között, itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
6: Érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy Fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
7: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
8: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
7: Tartsanak velünk!
9: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Reggeli Starter. A Trio FM napindítója.

0: Ez a Trigó FM és a reggeli starter. Nézzük, mit ír a horoszkóp május 27-én. A Kossukhoz fontos események előírnökei érkeznek. Ezek lehetnek új inspirációk, vagy akár konkrét személyek is, akik most lépnek be az életükbe. Figyeljenek rájuk nyitottan, és fogadják őket szeretettel. A bikák számára egy nagyon érdekes tapasztalatot hozhat a szerda. Előfordulhat, hogy gondolnak valakire, aki egy pillanattal később üzenetet küld. Megtörténhet az is, hogy pontosan az következik be, amit előre megéreztek. Izgalmas és tanulságos nap elé néznek. A dikrek, ha esetleg összevesztek valakivel, most könnyen elsimíthatják a konfliktust. A hold szépé és könnyedé teszi a napjukat, a szívük pedig nyitottabb az ismerkedésre. A rákok napja a sok munka mellett el lesz kapcsolódási lehetőségekkel, kiemelkedik a társasági oldaluk, könnyebb lesz másokkal közös nevezőre jutniuk, egy esetleges félreértést is gyorsan tisztázhatnak, a bolygóállások pedig a munkában és a szerelemben is sikert jeleznek. Az oroszlánok számára békülést vagy tisztázást hoztatnak a mai energiák egy kapcsolatban. Sokkal könnyebben megy most az elengedés, de figyelniük kell, hogy ne vigyék túlzásba a reakciót, kerüljék a teátrális viselkedést. A szüzek nagyon jól működnek ma a hétköznapok szintjén és a hosszú távú tervekben is. A bolygók kiváló fejleményeket jeleznek, nem csak a mai napon, de a következő hetekben is komoly sikerre számíthatnak. Zenélünk most egy kicsit, nem sokára itt lesz a folytatás a mérleggel.
1: Ez

Ez a Trio FM és a reggeli starter. A május 27-i szerdai horoszkópunk második része következik. A mérlegek jegyében járó hold felerősíti az ízlésüket, az eleganciájukat és a kisugárzásukat. Nagy igényük lehet a kultúrára vagy az alkotásra. Egy jó film megnézése vagy egy különleges recept kipróbálása is remek ötlet mára. A romantika szintén főszerepet kaphat, lepék meg párjukat egy finom vacsorával. A skorpiókat a mai csillagállás leföldelés megnyugtatja, a harmónia egyében telik majd a napjuk. Igazán alkalmas ez az időszak az ismerkedésre, mert most könnyen szót értenek mindenkivel és bárkit meghódíthatnak. A nyilasok ma megismerkedhetnek valakivel, az energiák pedig elmélyült beszélgetéseket hozhatnak. Az őszinteség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban, érdemes megnyílniuk a másik előtt, hiszen ha a partnerük érzi a bizalmat, ő is ugyanezt adja majd cserébe. A bakok is sok jó beszélgetést folytathatnak szerdán, rátalálhatnak olyan emberekre, akiknek hasonló az érdeklődési körük, és egy vitás kérdést is sikerülhet rövidre zárniuk. A pénzügyekben is érkeztet egy nagyon jó hír a mai nap folyamán. A vízöntőknek békét és egy nagy kreativitást hoz a mai nap, a szép érzékük is teljesen kiélesedik, szinte művészértékűt alkothatnak. A legjobb kikapcsolódást ma a kézműveskedés, a főzés vagy a lakás és a kert szépítése jelenti számukra. Végül itt a halak. Ha konfliktust tapasztalnak a környezetükben, most ők lehetnek azok, akik békét teremtenek. Nagyon jó meglátásaik vannak a feszültség feloldására, a megérzéseik ma extra erősen és pontosan működnek. Ez volt a szerdai horoszkóp rovatunk itt a reggeli starterben. Jó FM, minden, ami szeretnél.

0: A Coldplay slágere után a legfrissebb hírekkel folytatjuk itt a Trio FM-en, hiszen másodperceken belül 8 óra. A reggeli starterben 8 után néhány perccel szól My Smith és Neil Horan közös alkotása, ez lesz a Drive Safe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban a Bajnokok Ligája döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
1: indul a reggel.
4: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jazzverényből sok szeretettel köszöntök mindenkit, folytatjuk a reggeli startelt napindító összeállításunkat május 27-én szerdán. Nem feledkezünk meg ünnepeljeinkről sem, ma a Hella nevet viselő hölgyek a névnaposaink. A Hella név egyébként a Helga alakváltozata, valamint a Helena német rövidülése. Természetesen nem feledkezünk meg a többiekről sem, köszöntetjük még a Gyulákat, ma ünnepelnek az Ágostonok, a Rezedák, a Pelbátok, valamint a Jánosok, a Gusztávok és a Murielek is.

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-27-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó-Szentgyörnél, a 32-26-os Jászalsó-Szentgyör-Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között, itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Nézzük, mi minden történt a múltban ezen a napon, május 27-én. 78 évvel ezelőtt a mai napon született Presser Gábor, Kossuth és Erkel Ferenc díjas előadó művész, zeneszerző, zongorista, énekes, az érdemes művész, a magyar könnyűzen egyik legkiemelkedőbb személyisége. Sokan a legjelentősebb hazai zenekarok, köztük az egykori Omega és a Lokomotív GT meghatározó tagjaként, valamint a Víg Színház zenei vezetőjeként ismerhetik. 51 éve látta meg a napvilágot Jimmy Oliver, angol szakács és showman, szülei kocsmájában kezdte, majd az unalmas főzőműsorokat megreformálva egy tévécsatorna tette világhírűvé. Egy korábbi szavazáson a világ legnépszerűbb híressége lett, megelőzve David Beckhamet, Madonnát és Robbie Williams-t is. 104 éve született Sir Christopher Lee, angol színész, sokan Dracula grófként ismerik, de szerepelt a Csillagok háborújában és a Gyűrűk urában is. Érdekesség, hogy unokatestvére Ian Fleming róla mintázta James Bond alakját, túl a 90-en heavy metal zenét énekelt és rengeteg nyelven is beszélt. 95 évvel ezelőtt ezen a napon emelkedett először a stratoszférába Auguste Piccard és Kniffer egy alumíniumból készült léggömbbel, egy légmentesen zárt utasterű gömbbe zárkóztak, a bajorországi felszállás után 25 perc alatt majdnem 16 000 méteres magasságba jutottak.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthon teremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM-i Ezberényből. Bár a nyárias meleg még kitart, szerdán már egy hidegfront alakítja az időjárásunkat. A nap első felében még sokfelé számíthatunk napsütésre, később azonban egyre több felhő érkezik fölénk. Elsősorban az északkeleti térségekben, majd a nap folyamán nyugaton és délnyugaton is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A fronttal együtt az északnyugati szél több felé megerősödik. A változékonyabb idő ellenére a meleg velünk marad, továbbra is 30 fok közelében alakul a csúcshőmérséklet, fület levegőre számíthatunk. A meteorológiai előrejelzés alapján ez a hideg front inkább csak átmeneti felfrissülést hoz, komoly leüléstől nem kell tartanunk, csütörtöktől több napsütés várható, a levegő pedig már néhány fokkal frissebb lesz.

0: Ez a Trio FM-i Ezberényből. A felmelegedés hatására a pollenterhelés várhatóan fokozatosan emelkedik. Jelenleg a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas. Az eperfafélék, a csalánfélék és az úti fűvirágpora az alacsony és közepes tartományban mozog. Ezek mellett alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék virágpora. Ugyancsak alacsony értéket mutat a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr is. A lágyszerúak közül pedig a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje fordul elő kismértékben. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően szintén alacsony és közepes tartomány. Alakul a következő időszakban. A pollen jelentésünk után pedig vissza a kedvencekhez. Ez a reggeli starter.
1: Trio FM. Minden, amit szeretünk. Minden, amit szeretünk.

0: 9 óra pontos idő, folytatjuk most a legfrissebb információkkal, a stúdiót már is átadom Takács Erikának.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
0: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
9: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérsékelik a felesleges állami kiadásokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó kétszélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi baraszk és a cseresznyi esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Pálinkás Zsolt. Ezen a hétvégén ne feledjék, május 31-én gyermeknap, ezzel kapcsolatban itt Jászberényben és a térség településen is számos kikapcsolódási lehetőség várja majd a kicsiket, illetve itt a Trio FM-en is különleges műsorra jelentkezünk majd sok-sok meglepetéssel. Hamarosan hozom a részleteket, most pedig Lizzo dala forog, ez az About Damn Time.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

Ez a Trio FM Jazzberényből egy fantasztikus hétvégi családi programot ajánlok most figyelmükbe, hiszen a gyermeknap alkalmából ismét szélesre tárja kapuit a jazzberényi tűzoltó laktanya. Most vasárnap, azaz május 31-én reggel 10 és délután 4 óra között rendezik meg a nyitott szertárkapuk elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot a jazzberényi tűzoltóságon. Ez egy felgeteges lehetőség a legkisebbeknek, hiszen egy napra ők maguk is igazi tűzoltókká válhatnak. A szervezők rengeteg izgalmas és látványos programmal készülnek, lehetőség lesz a hatalmas tűzoltóautó közelebbi megtekintésére, a védőruhák felpróbálására és a gyerekek akár a tárca tűzoltását is kipróbálhatják. A nap folyamán tartanak majd próbariasztásokat is, így testközelből láthatják a programon résztvevők, hogy mi történik, amikor élesben indulnak útnak a lánglovagok. Emellett lesz tűzoltókirakó, színező sarok, potófal, ugrálóvárak, fél 11-től 1 óráig pedig lufi hajtogatás, és persze a tűzoltó sajándékok sem maradnak el. A legnagyszerűbb hír pedig az, hogy a rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, vigyék el a gyerkőcöket vasárnap a jászberényi tűzoltó laktanyához, a felejtetetlen élmény garantált.

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-27-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó-Szentgyörnél, a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között. Itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.
2: Szevasztok, hey!

0: világon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
5: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
6: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
7: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
8: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
6: Tartsanak velünk!
3: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. A régi korok hangulata elevenedett meg a múlt héten szombaton itt Jászberényben, az állatkert mögötti sport és szabadidő komplexum területén. Itt rendezték meg ugyanis a 11. Kürt emlékezete hagyományőrző IASZ találkozót. A Lelkürt IASZ-ai sportegyesület viadalára közel 100-an neveztek, így a felnőttek mellett a legkisebbek is íjat ragadtak, hogy megidézzék az ős magyar harcosok világát. A verseny stílusosan kürt szóval indult, majd a korhűviseletbe öltözött résztvevők 20 különböző céllal küzdöttek meg a remek hangulatú napon. A kategóriák legjobb 3 helyzetje végül oklevelet és tárgyutalmat vehetett át. Gratulálunk a helyzetteknek, itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek.

0: Már is 10 óra, folytatjuk a Trio FM szerda délőttjét a legfrissebb információkkal, a híreket követően pedig Sheryl Crow egyik slágerét játszom, itt lesz az Olajban a Dú 1994-ből.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
8: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Tőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd, megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups, az önbiztonsága a mi küldetésünk.
0: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
7: Tartsanak velünk!
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Délután már számíthatunk záporokra, több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadóság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokádon, ezért ismételten arra kéri a vezetőket, hogy fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. A pápa beszélt a hétfőn megjelent enciklikájáról is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi baraszk és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
11: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Mellette szól.
1: Country club either.

10 óra múlt 8 perccel folytatjuk a Trio FM-en a szerda délelőttöt Miley Cyrus, illetve a Coldplay egy-egy kiválóságával. Én Pálinkás Zsolt vagyok, nem sokára további programajánlatokat hozok, illetve szót ejtünk az idei kullancsveszélyről is. A szakemberek szerint sajnos idén komoly kullancsinvázióra kell számítanunk a térségünkben is. Hozom a részleteket hamarosan.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. A szakemberek szerint idén komoly kullancsinvázióra kell számítani a térségünkben is. A szoljon.hu cikkében dr. Kapiller Zoltán állatorvos szerint az enyhe tél és a korai meleg tavasz miatt a vérszívók tömegesen jelentek meg. Különösen az ártéri, dúsnövényzetű és erdős területeken érzik jól magukat, de akár a kertekben is találkozhatunk velük. A klímaváltozás miatt ráadásul két új faj is felbukkant nálunk. Az óriás kullancs aktívan, akár métereken át képes üldözni az áldozatát, a barna kutya kullancs pedig zárt terekben, akár lakásokban is képes megtelepedni. A legnagyobb veszélyt a Lyme-kór és a vírusos agyvelőgyulladás jelenti. Utóbbi ellen létezik védőoltás, amit érdemes a házi orvosra egyeztetni. A Lyme-kór ellen viszont nincs ilyen jelenleg. Ha 24 órán belül szakszerűen eltávolítjuk a kullancsot, a fertőzés esélye minimálisra csökken. Ha kirándulni indulnak, viseljenek világos ruházatot, a nadrág szárát tűrik be az okniba, és fújják le magukat kullancsriasztóval, a nap végén pedig érdemes rászánni pár percet egy alapos kullancsvizsgálatra.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Erősödhet a jelenlegi önkormányzatok szövetségének érdekérvényesítő szerepe. A szervezet elnöke nem kíván lemondani, az egységre törekszik a jövőben is. Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt balesetről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék Király Éva. A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászladányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármester rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
2: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás az szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jászság jövője, a jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással együttműködve együtt tudjanak a jászság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség, tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
1: A JÖSZ szerepe az változhat a jövőben? Hogyan látja elnök asszony? Megerősödhet a jászsági önkormányzatok szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
2: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani gyűléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a gyűlésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a JÖSZ életébe nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a JÖSZ működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük, és a jászságot képviseljük.
1: Zelenai Tiborné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
2: kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senki. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket is, végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
1: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jessági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jessági településvezetők, hogy 2027-től a Jász Világ Találkozó rendezvénye egynapos lesz.
2: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését. Hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jász Világ Találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk a pontosan a finanszírozási rendszert sem, azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. A kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a Jász összefogásról, a Jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdve támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon, legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények, fellépések, amik kimondottan a jársághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jász Világ Találkozó kapcsán.
1: Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt karamborról. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, két autó ütközött össze a 31-es főút 77-es és 78-as kilométerek között kelt délelőtt. Az utoléréses balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik autót, a munkálatok ideje alatt félpályán engedték a forgalmat. A helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, tájékoztatott Greuter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trió FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jesseg rádiója, néhány perc egészség itt a műsorunkban. A nyugodt alvás nem csupán testi, lelki regenerálódás szempontjából fontos, de számos súlyos betegség kockázatát is csökkentetjük, ha ideges forgolódás helyett minőségi pihenéssel töltjük az éjszakákat. A kellemes pihentető alvás élettani alapszükséglet. V. Chris Weinter alvás szakértő azt mondja, ha éjjelenként gyakran gyötör minket álmatlanság, megsokszorozódhat az olyan civilizációs betegségek kialakulása, ennek kockázata, mint a kettes típusú cukorbetegség, a különböző szív- és érrendszeri problémák, vagy a depresszió, de a káros alváshiány akár az elhízás előszobája is lehet. Még ha mindent meg is teszünk az ügy érdekében, sokat mozgunk, felhagyunk az esti alkoholfogyasztással, lefekvés előtt gondoskodunk szobánk megfelelő hőmérsékletéről, akkor is előfordulhat, hogy nem hullik varázsütésre álom a szemünkre. Persze nem kell rögtön pánikba esni, még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekre is létezik megoldás, így most megismerhetünk három egyszerű, de nagyszerű módszert, melyek segítségével gyerekjáték lesz álomba szenderülni, miután leszáll az éj. Dr. Weinter alvász szakértő szerint egyáltalán nem kell megijedni, ha hosszú percekig, esetleg órákig nem jön a mézédes álom, hiába hívogatjuk, csalogatjuk magunkhoz ezernyi praktikával. Ugyanis bizonyos mértékig már azáltal is pihentetjük az elménket és a testünket, ha huzamosabb ideig behunjuk szemünket és így fekszünk az ágyban. A lényeg, hogy kivonjuk magunkat a külvilág különböző hatásai alól, sőt, ha megbarátkozunk a pillanatnyi helyzettel, előbb-utóbb az álomba merülés pillanata is megérkezik. Nagyon fontos, hogy elalvás előtt tincsünk búcsút a mobiltelefonnak, az okos eszközöknek és a tévének, és mielőtt ágyba bújnánk, győződjünk meg arról, hogy minden elektromos eszközt kikapcsoltunk. Seregnyi kutatás igazolta már, hogy a különböző képernyők által kibocsátott kékfény jelentős mértékben rontja az alvás minőséget. Egyes esetekben az úgynevezett cirkadián ritmust is felboríthatja, ami ahhoz vezethet, hogy éjszaka nyugtalanabb, álmatlanabb, napközben pedig fáradtabb és enerváltabbak leszünk. Ha az elalvás időpontja előtt hosszú órákkal birtokba vesszük az ágyunkat, mondjuk olvasás, tévézés, telefonozás, laptopozás céljából, az agyunk automatikusan erre a bizonyos tevékenységre fog asszociálni akkor is, amikor álomra hajtanánk a fejünket. Ez pedig semmi jóra nem vezet, hiszen ahelyett, hogy tényleg álomba szenderednénk, előfordulhat, hogy önkéntelenül is a mobiltelefon vagy a TV távirányítója után nyúlunk majd. A felsoroltakon kívül szükség lesz még valamire, rengeteg türelemre, ne feledjük, az éjszakai álmatlanságból eredő problémák megoldása nem megy egyik napról a másikra, de ha eléggé kitartóak vagyunk, erőfeszítéseink előbb-utóbb gyümölcsöt érlelnek majd.
1: 97.7 Trio FM, melletted szól.

Ez a Trio FM Jászberényből 11 óra hamarosan folytatjuk tovább majd a napközben magazinunkkal, előtte még a legfontosabb információkat hozza nekünk az MT Hírszolgálata.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
2: Ez a menü ajánló.
3: A Sólyomotel napi ajánlatában szerdán zöldborsóleves, falusi sertésztelet jázmirizssel, ehetünk még fahíjas megylevest is, illetve készül még további főételek közül sült csirkecomb sertésflekken, csülökpörkölt, havai ércemel, tejszínes metélőhagymás csirkeragú és rántott sertésztelet. Hívhatjuk a Sólyomotelt rendelésügyben az 574-01-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró szerdai finomságai csontleves, májgombócleves, burgonyakrémleves, békönchipsszel, a főételek közül pedig kínálnak zöldborsó főzeléket rántott csirkeszárnyal, vadasszeletet zsemlegombóccal, és készül még rántott ponypatkó is. Aki pedig a tésztákat kedveli, az választhat bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki közül. Hívhatjuk a Bírs kávézó és bisztrót a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Pipa Csétterem várja vendégeit megylevessel, tojáslevessel, a mai finomságok között szerepel rakott karfiol, sült csirkecomb törburgonyával, rántott velő hasábburgonyával és csülökpörkölt sósburgonyával. Rendelés felvétel a Pipa Csétterem elérhetőségén 57-405-510. A Karaván önkiszolgáló étterem a mai napon kórhelylevest és fahíjas szedves almalevest készít. A finomságok között továbbá zúzapörkölt tarhonyával, rakott kell, dübari csirkemell, rántott szűzérmel, barbecue-bundában, rántott sertésborda, cukkinis, rizses lecsó és túrófánk. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. Az Aranykanál étteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztatunk frankfurti leves vagy mejkrémlevest, a mai kínálatban szerepel még zúzapörkölt tarhonyával, rántott sertésmáj petezselymes burgonyával, kovászos uborkával, rántott sajt és brokkolis fetás rakott csirkerizssel. Ehetünk még sóskamártást és rostoncsirkével, a vega menüben szerdán zöldséges palacsinta paprikamártással. Elérjük az Aranykanál éttermet az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as telefonszámokon. A River Bistro pedig gulyáslevessel készül majd ebédre, jelkáposzta főzelék pörköltel és rántott tengeri halfilé rizivizivel tartárral a mai kínálatukban. Az 57-407-500-as számot tárcsázzák, ha a River Bistroból rendelnének.
2: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
8: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
9: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
8: Tartsanak velünk!
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról. Balogh Zoltán hangsúlyozta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani, emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerinte nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak. Csekély mértékben enyhített az eső az aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Tömegjárvány tört ki egy jászkunsági intézményben. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Az elmúlt héten 21 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Tömegjárványról érkezett jelentés egy Jász-Nagykunszolnok vármegyei idősek otthonából, derül ki a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális tájékoztatójából. A napokban jelentették a gastroenteritis járványt, melyet 47-en, közülük 41 gondozott és 6 dolgozó kapott el. A fő tünetek a hányás hasmenés voltak, kórházi ellátás nem vált szükségessé. 5 beteg laboratóriumi mintái közül 4 esetben kalicivírust mutattak ki, további 4 beteg diagnosztikai vizsgálatai folyamatban vannak. Közölték azt is, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az intézmény vezetője saját hatáskörben szigorította a higiénés rendszabályokat és látogatási tilalmat vezetett be. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának felhívására, mely támogatást nyert, így hamarosan megtörténhet a Szentkúti téren elhelyezett műemléki oltalom alatt álló Kálvária restaurálása. A munkálatok bruttó 12,6 millió forintba kerülnek, ehhez a város 6,3 millió forintos önerőt biztosít, valamint felújítják a Kálvária körüli térburkolatot is 1 millió forintos önkormányzati keretösszegből. Az elmúlt héten vármegyén közútjain az egyenruhások 21 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, közülük 15 fővel szemben büntető eljárás, 6 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nem csak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a búdítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. Híreinkben sport. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság másodosztályában a jássági rangadót Apáti nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, árokszállás idegenbeli győzelemmel pedig már bajnoknak tekinthető. Eredmények: Jász-Apáti, Jász-Alsó-Szentgyörgy 3-2, Tisza-Gyenda, Jász-Árokszállás 3-5, Jász-Boldogháza, Besenyszög 0-1, Kunszentmárton, Újszász 2-3. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét nyert, valamint Jákóhalma is győztesen hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jász-Szent András Jászkísér 1-2, Kőtelek Jász-Jákóhalma 0-4, Berekfürdő Jász-Dózsa 3-0, Jászágó csapata szabadnapos volt. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak.

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-27-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó Szentgyörgynél, a 32-26-os Jászalsó Szentgyörgy Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között. Itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyomotel napi ajánlatában szerdán zöld borsóleves, falusi sertésszelet jázmirizssel, ehetünk még fahéjas megylevest is, illetve készül még további főételek közül sült csirkecomb, sertésflekken, csülökpörkölt, havai ércemel, tejszínes metélőhagymás csirkeragú és rántott sertésszelet. Hívhatjuk a Sólyomotelt rendelésügyben az 57 401 267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró szerdai finomságai csontleves, májgombócleves, burgonyakrémleves, békönchipszel, a főételek közül pedig kínálnak zöldborsó főzeléket rántott csirkeszárnyal, vadasszeletet zsemlegombóccal, és készül még rántott ponypatkó is. Aki pedig a tésztákat kedveli, az választhat bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki közül. Hívhatjuk a Bírs kávézó és bisztrót a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem várja vendégeit megylevessel, tojáslevessel, a mai finomságok között szerepel rakott karfiol, sült csirkecomb törburgonyával, rántott velő hasábburgonyával és csülökpörkölt sósburgonyával. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem elérhetőségén 57 405 510. A Karaván önkiszolgáló étterem a mai napon kórhelylevest és fahéjas szerdes almalevest készít. A finomságok között továbbá zúzapörkölt tarhonyával, rakott kell, dübari csirkemel, rántott szűzérmel, bábékűbundában, rántott sertésborda, cukkinis, rizses lecsó és túrófánk. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57 406 710-es telefonszámon. Az aranykanári étteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztatunk frankfurti leves vagy mejkrémlevest, a mai kínálatban szerepel még zúzapörkölt tarhonyával, rántott sertésmáj petezselymes burgonyával, kovászos uborkával, rántott sajt és brokkolis fetás rakott csirkerizssel. Ehetünk még sóskamártást és rostoncsirkével, a vega menüben szerdán zöldséges palacsinta paprikamártással. Elérjük az aranykanál éttermet az 57 403 290 és a 0620 470 3733-os telefonszámokon. A River Bistro pedig gulyáslevessel készül ma ebédre, kelkáposzta főzelék pörköltel és rántott tengeri halfilé rizivizivel tartárral a mai kínálatukban. Az 57 407 500-as számot tárcsázzák, ha a River Bistróból rendelnének.
3: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
9: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
8: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. I know.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM jelzberényből egy fantasztikus hétvégi családi programot ajánlok most figyelmükbe, hiszen a gyermeknap alkalmából ismét szédesre tárja kapuit a jelzberényi tűzoltó laktanya. Most vasárnap, azaz május 31-én reggel 10 és délután 4 óra között rendezik meg a nyitott szertárkapuk elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot a jelzberényi tűzoltóságon. Ez egy fergeteges lehetőség a legkisebbeknek, hiszen egy napra ők maguk is igazi tűzoltókká válhatnak. A szervezők rengeteg izgalmas és látványos programmal készülnek, lehetőség lesz a hatalmas tűzoltóautó közelebbi megtekintésére, a védőruhák felpróbálására és a gyerekek akár a tárca tűzoltására és kipróbálhatják. A nap folyamán tartanak majd próbariasztásokat is, így testközelből láthatják a programon résztvevők, hogy mi történik, amikor élesben indulnak útnak a lánglovagok. Emellett lesz tűzoltókirakó, színezősarok, potófal, ugrálóvárak, fél 11-től 1 óráig pedig lufi hajtogatás, és persze a tűzoltós ajándékok sem maradnak el. A legnagyszerűbb hír pedig az, hogy a rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, vigyék el a gyerkőcöket vasárnap a jászberény tűzoltó laktanyához, a felejthetetlen élmény garantált. A tűzoltóság programja mellett vasárnap a gyermekeket várják majd a Margit szigeten is, már mondom is a részleteket. A szervezők kitettek magukért elképesztő kavalkáddal készülnek, és a pódiumon már délelőtt 10 órakor indul az élet a Pesti Művész Színház Süsi a Sárkány című zenés mese előadásával. 11 órától a Viganó Alafokú Művészeti Iskola táncosai és a Lehel Melódi T.S.-e gondoskodnak a táncos forgatagról, délután 14:30-tól a Zenebona Társulat interaktív gyermekműsora szórakoztatja a kicsiket, 4 órától pedig a Muzsika Szó és Tánclépő koncert zárja a színpadi sort, ahol interaktív tánc és zeneoktatáson is részt vehetnek. A Margit sziget területén délelőtt 10 és délután 1 óra között egy izgalmas nyomozós kalanda Gyermeksziget titkai várja a gyerekeket a víztoronytól indulva, emellett lesz majd ugrálóvár, játszóház, csillámtetoválás és arcfestés is. A kísérő programok között reggeltől délután 5-ig folyamatosan nyitva tart a street art műhely Csombor Anita vezetésével, az aszfaltrajzolás, a társas játéksátor, valamint a népi játszótér és a kosaras körhinta. 13 órától pedig dr. Kertész Otto állatorvossal és az Animal Help alapítvánnyal beszélgetnek az állattartás szabályairól. A déli rendezvényházban pedig 14:30-től és 15:30-tól operavarázs foglalkozások várják a különböző korosztályú gyerekeket. Vasárnap tehát gyermeknapi kavalkád itt Jászberényben a Margit szigeten. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok az egész családnak. Május 30-án szombaton városi gyermeknapra várják a legkisebbeket Jászfényszagon a főtéren. A programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az Ajándék Vidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvá várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos Együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bing Nyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászfényszalon városi gyermeknap.
0: Trió napközben. Minden, ami jásság.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt karamborról. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, két autó ütközött össze a 31-es főút 77-es és 78-as kilométerek között kelt délelőtt. Az utoléréses balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik autót, a munkálatok ideje alatt félpályán engedték a forgalmat. A helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, tájékoztatott Greuter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászladányban tartottak. Zelenai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármester rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
2: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás a szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jászság jövője, a jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással együttműködve együtt tudjanak a jászság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség, tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
1: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
2: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani gyűléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a gyűlésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a JÖSZ életébe nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a JÖSZ működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük és a járságot képviseljük.
1: Zelenai Tiborné a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
2: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senki. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket is, végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
1: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jársági településvezetők, hogy 2027-től a Jászvilág találkozó rendezvénye egynapos lesz.
2: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését, hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jászvilág találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk a pontosan a finanszírozási rendszert sem, azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. Kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a jász összefogásról, a jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdben támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon. Legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények, fellépések, amik kimondottan a jársághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jászvilág találkozó kapcsán.
1: Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Melletted szól.
3: Trió FM.
0: Trió FM.

0: Dél lesz pár perc múlva, adom a stafétát Zsupos Áginak, 14 órától ma is itt lesz a délutáni műszak, Ági pedig hoz egy kis ízelítőt a mai műsor tartalmából. Szia Ági, mire számíthatunk ma nálad?
1: Szia Zsolt, a mai adásban is nagyon sok témát szedtem össze, hát sokat fogunk foglalkozni a lelkünkkel, ez egészen biztos. Beszélünk majd arról, hogyan lehet vezetőként működni akkor is, ha nincs hivatalos vezetői pozíciónk. Milyen három kérdést kell feltenni magunknak felmondás előtt. Megnézzük, hogyan lehet fenntarthatóbb a gardróbunk, és milyen jövőt ígér a laborban előállított bőr. Beszélünk arról is, miért nem feltétlenül a kapcsolat hibája, ha néha tökéletes szerelemre vágyunk. És hogyan épül a bizalom a hétköznapokban? Meg még egy csomó minden más ezen kívül is, hát érdemes lesz velünk tartani egészen a végéig, 2-től este 6-ig, már csak azért is, mert a legjobb dalokat játszom, így aztán pörögni fog a munkaidő.
0: Ági, köszönjük szépen, várunk 14 órától, ne feledjék, délutáni műszak Zsupos Ágival ma is 2-től. Mára részemről pedig már tényleg csak a búcsú maradt, köszönöm figyelmüket, holnap reggel 7-kor ismét együtt rádiózhatunk, Pálinkás Zsoltot hallották. We will

0: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor Családi Méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
8: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Hétfőig kell beadni az Élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Csekély mértékben enyhített az eső az aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az Élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az Élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálat információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
4: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának felhívására, mely támogatást nyert, így hamarosan megtörténhet a Szentkúti téren elhelyezett műemléki oltalom alatt álló Kálvária restaurálása. A munkálatok bruttó 12,6 millió forintba kerülnek, ehhez a város 6,3 millió forintos önerőt biztosít. Valamint felújítják a Kálvária körüli térburkolatot is 1 millió forintos önkormányzati keretösszegből. Tömegjárványról érkezett jelentés egy Jász-Nagykunszolnok vármegyei idősek otthonából. Derül ki a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális tájékoztatójából. A napokban jelentették a gastroenteritis járványt, melyet 47-en, közülük 41 gondozott és 6 dolgozó kapott el. A fő tünetek a hányás hasmenés voltak, kórházi ellátás nem vált szükségessé. 5 beteg laboratóriumi mintái közül 4 esetben kalicivírust mutattak ki, további 4 beteg diagnosztikai vizsgálatai folyamatban vannak. Közölték azt is, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az intézmény vezetője saját hatáskörben szigorította a higiénés rendszabályokat és látogatási tilalmat vezetett be. Az elmúlt héten Vármegyén közútjain az egyenruhások 21 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, közülük 15 fővel szemben büntető eljárás, 6 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársai a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nem csak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a búdítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Apáti nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Árokszállás idegenbeli győzelemmel pedig már bajnoknak tekinthető. Eredmények: Jász-Apáti, Jász-Alsó-Szentgyörgy 3-2, Tisza-Gyenda, Jász-Árokszállás 3-5, Jász-Boldogháza, Besenyszög 0-1, Kunszentmárton, Újszász 2-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét nyert, valamint Jákóhalma is győztesen hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jász-Szent András Jászkísér 1-2, Kőtelek Jász-Jákóhalma 0-4, Berekfürdő Jász-Dózsa 3-0. jászágó csapata szabadnapos volt. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
4: Délután már számíthatunk záporokra, nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormány szóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoring rendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Göböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Erősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe. A szervezet elnöke nem kíván lemondani, az egységre törekszik a jövőben is. Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt balesetről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászladányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármester rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
7: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás a szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a Jászság jövője, a Jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással, együttműködve együtt tudjanak a Jászság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a Jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozni lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség, tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
6: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
7: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani jösszüléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a jösszülésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a jössz életébe nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a jössz működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük, és a járságot képviseljük.
6: Zelenai Tiborné, a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
7: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senkit. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket, és végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
6: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jársági településvezetők, hogy 2027-től a Jászvilág találkozó rendezvénye egynapos lesz.
7: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését, hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jászvilág találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk pontosan a finanszírozási rendszert sem. Azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. A kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a jász összefogásról, a jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdve támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon. Legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények fellépésével, lépések, amik kimondottan a jászsághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a jászvilág találkozó kapcsán.
6: Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt karamborról, ahogyan arról korábban beszámoltunk, két autó ütközött össze a 31-es fiút 77-es és 78-as kilométere között kelt délelőtt. Az utoléréses balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik autót, a munkálatok ideje alatt félpályán engedték a forgalmat. A helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, tájékoztatott Greuter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jász Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jász Berény út 48, zakarautó.hu.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápió Lent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jász Berényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
10: I don't wanna like 'em, we be on.

97.7 Trio FM mellettet szól, startol a délutáni műszak a mai napunkon is, május 27-én, szerdán. Egyébként a Hellák ünnepelnek, a Helena és a Helga német becézőjéből származik. Gyönyörű név, köszöntsék őket. Beszélünk arról ebben az órában rögtön itt a délutáni műszakban, hogy vezetőként viselkedni kell bizony, de cím nélkül is meg kell tartani a méltóságunkat, és hogy hogyan bánjunk egyáltalán kollégákkal, felsővezetőkkel, beosztottakkal. Na ez is egy nagyon fontos és tanulságos téma, amit sorra veszünk majd. Felmondás előtt pedig érdemes három kérdést feltenni magunknak, mielőtt hirtelen döntéseket tennénk. 0630 301 22 77. Ez továbbra is az SMS Viber elérhetőségünk. Éljenek vele és írjanak, ha látnak valamit az utakon, vagy szeretnének velem valamit megosztani. Érkezik addig is Teddy Swims és a Bad Dreams, én pedig Zsupos Ági vagyok. Este 6-ig együtt pörgetjük a munkaidőt.

Egy csapatban cím nélkül is lehet vezetőként működni. Az első lépés a felelősségvállalás. Nem hárítani, hanem megoldást keresni, akkor is, ha valami félre megy. Fontos az is, hogy másokat bevonjunk, mert a jó vezető nem egyedül akar látszani, hanem a csapat eredményeit erősíteni. Érdemes megszólalni, ötleteket adni, visszajelzést kérni és adni, de ugyanilyen fontosak a jó kérdések is, mert ezek gyakran tovább viszik a közös gondolkodást. A végén azonban minden azon múlik, hogy teljesítjük-e, amit megígértünk. A megbízhatóság, az együttműködés és a kezdeményezés már jóval azelőtt láthatóvá teszi a vezetői képességeket, hogy valaki hivatalos vezetői szerepet vállalni. Jöjjön a The Script és a Superheroes, ma is sokat fogunk tanulni, én biztos vagyok benne.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél három után folytatjuk a délutáni műszakot, csak átadom egy picit a terepet, mert jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Hogyha valaha törték már a fejüket felmondáson, azt semmiképpen ne kapkodva tegyék. Itt a munkahelyi nagy kérdések között azt is feltesszük majd, mire érdemes figyelni, és milyen kérdéseket érdemes magunknak feltenni, ha felmerült bennünk a gondolat, hogy ott hagynánk a munkahelyünket. Fél három után tehát jönnek a friss hírek, aztán pedig Benson Boone és a Mystical Magical.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
7: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
8: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
9: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
8: Tartsanak velünk!
10: Ez volt a reklám!
11: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Tömegjárvány tört ki egy jászkunsági intézményben. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Az elmúlt héten 21 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Tömegjárványról érkezett jelentés egy Jász-Nagykunszolnok vármegyei idősek otthonából, derül ki a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális tájékoztatójából. A napokban jelentették a gastroenteritis járványt, melyet 47-en, közülük 41 gondozott és 6 dolgozó kapott el. A fő tünetek a hányás hasmenés voltak, kórházi ellátás nem vált szükségessé. 5 beteg laboratóriumi mintái közül 4 esetben kalicivírust mutattak ki, további 4 beteg diagnosztikai vizsgálatai folyamatban vannak. Közölték azt is, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az intézmény vezetője saját hatáskörben szigorította a higiénés rendszabályokat és látogatási tilalmat vezetett be. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának felhívására, mely támogatást nyert, így hamarosan megtörténhet a Szentkúti téren elhelyezett műemléki oltalom alatt álló kálvária restaurálása. A munkálatok bruttó 12,6 millió forintba kerülnek, ehhez a város 6,3 millió forintos önerőt biztosít. Valamint felújítják a Kálvária körüli térburkolatot is 1 millió forintos önkormányzati keretösszegből. Az elmúlt héten vármegyén közútjain az egyenruhások 21 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, közülük 15 fővel szemben büntető eljárás, 6 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nem csak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a búdítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a jássági rangadót Apáti nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, árokszállás idegenbeli győzelemmel pedig már bajnoknak tekinthető. Eredmények: Jász-Apáti, Jász-Alsó-Szentgyörgy 3-2, Tisza-Gyenda, Jász-Árokszállás 3-5, Jász-Boldogháza, Besenyszög 0-1, Kunszentmárton, Újszász 2-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét nyert, valamint Jákóhalma is győztesen hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jász-Szent András Jászkísér 1-2, Kőtelek Jász-Jákóhalma 0-4, Berekfürdő Jász-Dózsa 3-0, Jászágó csapata szabadnapos volt. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan akkor gondolkodnak a felmondáson, amikor elfáradnak, kiégnek, vagy úgy érzik, máshol biztosan jobb lenne. De a váltás előtt érdemes megállni, mert az új munkahely nem mindig oldja meg automatikusan a régi problémákat. Az első kérdés az, van-e beleszólásunk a jelenlegi helyzet javításába? Lehet-e változtatni a feladatokon, a terhelésen vagy a munkamódon? A második, köt-e még valami a munkahelyünkhöz? Fontos-e a csapat, a cél, a közeg? Ha ezekre inkább nem a válasz, akkor jön a harmadik szempont. Van-e valódi alternatíva, ami nem csak menekülés, hanem előrelépés? Egy rossz főnöktől vagy mérgező környezetből persze menni kell, de a helyzet elviselhető, akkor jobb döntés lehet előbb tisztán látni és csak utána lépni. Jöjjön egy újabb kedvenc itt a délutáni műszakban, a The Superman Lovers és a Starlight.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, újabb óraért véget, 3 óra után folytatjuk még hozzá azért, hogy pörgessük a munkaidőt, hogy mi hamarabb véget érjen, és tudjanak pihenni, ezt fogom majd tenni természetesen a legjobb dalokkal, mint például Fritz Kalkbrenner és a Back Home. A friss hírek után ezzel a dallal folytatjuk, és sok-sok témát is hozok még, amiből sokat tanulhatunk május 27-én is, szerdán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony időre számíthatunk, projekt indult a hólyagrák megelőzésére és a korai felismerésére, az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrés tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete is aggasztó, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére, és arra figyelmeztetnek, hogy a hőség életveszélyes is lehet. A mérsékelt klímához szokott Szigetország egyáltalán nincs felkészülve a forróságra. A legtöbb lakásban, iskolában és munkahelyen egyáltalán nincs légkondicionáló. Itthon északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytassuk egy újabb órával és újabb kedvencekkel itt a délutáni műszakban. Remélem, hogy sokan választanak minket a Hellák névnapján, május 27-én, szerdán is. A fenntartható gardrób titkáról fogunk beszélgetni ebben az órában, izgalmas lesz, és hogy laborban készülhet a jövő bőre. Jól hallották, tiszta skifi. Érkezzen Loa és a Get Lucky, az elérhetőségünket pedig már biztosan tudják, 06 33 101 22 77.

97.7 Trio FM melletted szól. A divatipar egyre több ruhát gyárt, miközben egyre rövidebb ideig hordjuk azokat. Az elmúlt 15 évben a ruhatermelés megduplázódott, a használati idő viszont jelentősen csökkent. A fenntartható megoldás nem csak az, hogy környezetbarátabb anyagokat válasszunk, hanem az is, hogy kevesebb új ruhát vegyünk. A javaslat szerint akár 75%-kal is vissza kellene fogni az új ruhavásárlást. Helyette előtérbe kerülhet a használt ruha, a csere, a kölcsönzés, a javítás és az átalakítás. A lassú divat lényege, hogy a minőség fontosabb legyen a mennyiségnél, s nem minden rövid életű trend után vegyünk új darabokat. A cél, hogy olyan legyen a gardrób, amilyen nem csak nekünk jó, hanem kevésbé terheli a bolygót is. Smooth Criminal Michael Jacksonnal folytatjuk.

97.7 Trio FM mellettet szól. Gondolták volna, hogy egyszer eljön az az idő, amikor laborban készülhet a mesterséges bőr, és ennek a hírnek persze nem csak azok az emberek örülhetnek, akik valamiféle balesetet vagy tragédiát éltek át, de azok is, akik szeretnének megfiatalodni. A részletekről nem sokára beszámolok itt a délutáni műszakban 3:30 után, de előtte hallgassuk meg, mik a legfrissebb hírek a jásságból. Aztán Miley Cyrus zenél End of the World című dalát hozza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt karamborról. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, két autó ütközött össze a 31-es főút 77-es és 78-as kilométerek között kelt délelőtt. Az utoléréses balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik autót, a munkálatok ideje alatt félpályán engedték a forgalmat. A helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, tájékoztatott Greuter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászadányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármester rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
9: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás a szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jászság jövője, a jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással együttműködve együtt tudjanak a jászság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség, tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
8: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
9: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani gyöszüléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a jöszülésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a JÖSZ életébe nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a JÖSZ működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük, és a járságot képviseljük.
8: Zelenai Tiborné, a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
9: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senki. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket, és végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
8: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jársági településvezetők, hogy 2027-től a JÁSZ világ találkozó rendezvénye egynapos lesz.
9: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését, hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a JÁSZ világ találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk pontosan a finanszírozási rendszert sem, azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. Kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a JÁSZ összefogásról, a JÁSZ identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdve támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon, legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények, fellépések, amik kimondottan a jársághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jászvilág találkozó kapcsán.
8: Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A bőripar komoly környezeti terhet jelent, az állattartás nagy kibocsátással jár, a hagyományos cserzés pedig sokszor vegyszerekkel és vízszennyezéssel terheli a környezetet. Erre kínálhat új megoldást a laborban előállított bőr, amelyhez nincs szükség állatok levágására. A fejlesztők ma már növényi alapú fehérjékkel vagy gombafonalakkal kísérletezhetnek, hogy olyan anyagot hozzanak létre, amely hasonlít a bőrre, de kisebb ökológiai lábnyommal készül. Ez nem ugyanaz, mint a műbőr, amely gyakran fosszilis alapú műanyagból készül. A laborbőr célja éppen az, hogy ne az állattenyésztést és ne is a műanyagipart erősítse. A fenntarthatóbb döntés persze továbbra is az, ha kevesebbet vásárolunk, tovább használjuk a meglévő darabokat és tudatosabban választunk. Arról nem is beszélve, hogy ez nem csak a ruházkodást vagy a bútorok iparát reformálhatja meg, de idővel talán a tragédiát vagy a balesetet átélt emberek számára is mentőv lehet bőrátültetés esetén. Lilywood, The Prick Prayer in C érkezik Robin Schulz remixében, ez a nagy kedvenc.

0: 97.7 Trio FM melletted szól, újabb óra ért véget, ezzel pedig fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. Remélem, hogy továbbra is sokan választanak minket, hiszen pörgős dalokat játszom, a legnagyobb slágereket, és hozom az érdekességeket és hasznos témákat. 16 órakor előtte jöjjenek a friss hírek, rövid reklám, majd Sophie Ellis Backstore nyitja a következő órát, Get Over You, ezzel a dalával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
0: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés. Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk! Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkező káruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám!
1: A Trio FM hírei.
7: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A diákokat szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdeményezettek köre fél évente változik. A Mohurre.hu automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gécei Ház régészeti kiállítását tekinthetik meg az érmeket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetések és orgonamaraton szerepel a programban. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre, közölte. A Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, aszályos időszakban. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatódik a délutáni műszak. Május 27-e van, a Hellák névnapja. Isten éltesse őket sokáig. A Helena és a Helga német becézőjéből származik, jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó, feltehetőleg a görög Helios napszó származéka. A Helena a magyarban újabb keletű átvétel, de az is nagyon-nagyon szép. Szóval a Hellákat kell köszönteni a mai napon, és azt is elárulom, hogy mivel fogunk foglalkozni ebben az órában a tökéletes szerelem utáni vágyjal, mert hogy ez bizony nem mindig a kapcsolat hibája. És hogy a bizalom ott kezdődik, hogy feltételezzük a másikról a jó szándékot, akár hiszik, akár nem. Figyelünk a lelkünkre is, amíg készülődik Sabrina Carpenter és a Tears.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan akkor is vágyakoznak egy tökéletes, mindent betöltő szerelem után, amikor egyébként boldog kapcsolatban élnek. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy rossz emberrel vannak együtt. Inkább azt, hogy az emberi vágyak nem mindig elégíthetők ki teljesen egyetlen kapcsolatban. A szerelem kezdetén gyakran azt hiszük, hogy megérkeztünk végre, és minden hiányérzet megszűnik. Később azonban jönnek a hétköznapok, a viták, a különböző szokások és a csalódások. Ilyenkor könnyű azt gondolni, hogy valahol máshol létezne egy hibátlanabb társ. Pedig a valós kapcsolatok nem tökéletesek, hanem alakulnak. A vágyakozás nem mindig menekülési jel. Néha csak emlékeztet arra, hogy az ember többre vágyik. Szépségre, mélységre, kapcsolódásra és ritka, felemelő pillanatokra. Ugye el tudják ezt képzelni? Ha egyetértenek vele, vagy éppen vitatkoznának, megírhatják azt is. Érkezik addig is a Shut Up and Dance, a Black Eyed Peas dala.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél öt után folytatjuk műsorunkat itt a délutáni műszakban. Hát én nagyon bízom benne, hogy minket választanak, mert hogy jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Rövid reklám, és természetesen szomber újdonsága is szól majd, felcsendül a hírek után az Undressed. Aztán arról beszélgetünk, milyen fontos a bizalom, és mi ennek az alapja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
0: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám!
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Budai Lóránd polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának felhívására, mely támogatást nyert, így hamarosan megtörténhet a Szentkúti téren elhelyezett műemléki oltalom alatt álló kálvária restaurálása. A munkálatok bruttó 12,6 millió forintba kerülnek, ehhez a város 6,3 millió forintos önerőt biztosít, valamint felújítják a Kálvária körüli térburkolatot is 1 millió forintos önkormányzati keretösszegből. Tömegjárványról érkezett jelentés egy Jász-Nagykunszolnok vármegyei idősek otthonából, derül ki a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális tájékoztatójából. A napokban jelentették a gastroenteritis járványt, melyet 47-en, közülük 41 gondozott és 6 dolgozó kapott el. A fő tünetek a hányás hasmenés voltak, kórházi ellátás nem vált szükségessé. 5 beteg laboratóriumi mintái közül 4 esetben kalicivírust mutattak ki, további 4 beteg diagnosztikai vizsgálatai folyamatban vannak. Közölték azt is, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az intézmény vezetője saját hatáskörben szigorította a higiénés rendszabályokat és látogatási tilalmat vezetett be. Az elmúlt héten Vármegyén közútjain az egyenruhások 21 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, közülük 15 fővel szemben büntető eljárás, 6 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársai a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nem csak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a bódítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a jássági rangadót Apáti nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Árokszállás idegenbeli győzelemmel pedig már bajnoknak tekinthető. Eredmények: Jász-Apáti, Jász-Alsó-Szentgyörgy 3-2, Tisza-Gyenda, Jász-Árokszállás 3-5, Jász-Boldogháza, Besenyszög 0-1, Kunszentmárton, Újszász 2-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét nyert, valamint Jákóhalma is győztesen hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jász-Szent András Jászkísér 1-2, Kőtelek Jász-Jákóhalma 0-4, Berekfürdő Jász-Dózsa 3-0, Jászágó csapata szabadnapos volt. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A bizalom minden erős kapcsolat alapja, legyen szó munkáról, barátságról, vagy párkapcsolatról. Nem azt jelenti, hogy soha nincs konfliktus, hanem azt, hogy a felek alapvetően hisznek egymás jó szándékában. Ehhez biztonságos légkör kell, ahol ki kell mondani a nehéz dolgokat is. A problémákat nem érdemes a szőnyeg alá söpörni, mert a ki nem mondott feszültségek később sokkal nagyobb károkat okozhatnak. Fontos az átláthatóság, a világos szerepek, és az is, hogy a hibákat ne csak számonkérésként, hanem tanulási lehetőségként kezeljük. A bizalmat a testbeszéd is erősítheti, vagy rombolhatja. Egy szemforgatás, félrenézés is sokat üzen. Tartós bizalom akkor épül, ha magunkban is bízunk, és a másikban nem ellenfelet, hanem a partnert látjuk. Rather Be, a Clean Bandit féle legnagyobb kedvencünkkel folytatjuk, Jazz Glynn közreműködésével. We're a

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, újabb óra ért véget, és indul a mai délutáni műszak záró etapja. Ne menjenek sehová, friss hírek jönnek, rövid reklám, majd Teddy Swims és a Loose Control, és persze van még a tarsolyomban néhány nagyon értékes téma, amiből sokat tanulhatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállta a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 milliárd forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállítását tekinthetik meg az érméket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton is szerepel a programban. A fiatalfák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, aszályos időszakban. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Csütörtökön ismét derült, napos idő várható, megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Északa 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Május 27-e van, szerda, a Hellák névnapja. Ugye nem felejtik el őket köszönteni. Ha közlekedési, közérdekű információjuk van, megoszthatják velem egész nyugodtan, méghozzá 06-3301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön. Ebben az órában beszélünk még arról is, hogy dönteni néha könnyebb, ha előre elképzeljük a jövőt, és a megbánt kapcsolatokból is lehet nagyon sokat tanulni. Jöjjön a témák előtt egy újabb nagy kedvenc 17 óra után, Jennifer Lopez, és az If You Had My Love a 90-es évekből.

97.7 Trio FM mellettet szól. Amikor bizonytalan a jövő, sokszor azt hisszük, csak sodródni tudunk. Pedig a képzelet gyakorlati döntési eszköz is lehet. Érdemes elképzelni magunkat nem csak holnap reggel, hanem egy vagy akár 10 év múlva is. Hol vagyunk? Kikkel élünk? Milyen a napunk? Milyen érzésekkel ébredünk? Minél részletesebb ez a belső kép, annál jobban kirajzolódik, milyen jövőt szeretnénk közelebb hozni, és melyiktől tartunk. Ez nem üres álmodozás, hanem mentális próba. Segít felismerni a lehetőségeket, a kockázatokat és a vágyainkat. Ha egy elképzelt jövő jó érzést kelt, ma is tehetünk érte valamit. Ha rosszat, változtathatunk az irányon. A jövő így nem teljesen kiszámítható, de tudatosabban alakítható. Próbálják csak meg. Jön az újabb kedvenc Dua Lipa és a Houdini. Okay.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk hamarosan, 17:30 után, méghozzá ugye tudják már a Trio FM legfontosabb híreivel, leginkább ami a térségünket és az itt élőket érinti, úgyhogy át is adom a terepet. Tudják, még az óra második felében lesz egy fontos témánk, ami nem más, mint a megbánt kapcsolatok, és hogy mennyit tanulhatunk ezekből. Azt hiszem, hogy ez is sok mindenkit érint, és sokan tudnak majd belőle tanulni, legalábbis ebben reménykedem. A friss hírek után pedig Alok, Szigála és Ellie Goulding fog zenélni az All By Myself. Biztosan felcsendül, mutatok belőle egy kis részletet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
1: Tartsanak velünk!
4: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Erősödhet a Nyessági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe. A szervezet elnöke nem kíván lemondani, az egységre törekszik a jövőben is. Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt balesetről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászladányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármestere rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
6: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás a szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jászság jövője, a jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással együttműködve együtt tudjanak a jászság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség, tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
5: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
6: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet. és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani gyöszüléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a jöszülésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a jössz életében nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül, azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a jössz működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük, és a járságot képviseljük.
5: Zelenai Tiborné a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
6: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senki. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket, és végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
5: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jászsági településvezetők, hogy 2027-től a Jászvilág találkozó rendezvénye egynapos lesz.
6: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését, hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jászvilág találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk pontosan a finanszírozási rendszert sem. Azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. Kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk kigazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a jász összefogásról, a jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdve támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon. Legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények fellépések, amik kimondottan a jársághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jászvilág találkozó kapcsán.
5: Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt karamborról, ahogyan arról korábban beszámoltunk, két autó ütközött össze a 31-es fiút 77-es és 78-as kilométerek között kelt délelőtt. Az utoléréses balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik autót, a munkálatok ideje alatt félpályán engedték a forgalmat. A helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, tájékoztatott Greuter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Szinte mindenkinek van olyan kapcsolata, amelyet utólag másképp kezelne. Egy régi barátság, ami lassan elhalt, egy rokon, akit nem hívtunk fel időben, vagy valaki, akivel elsodródtunk egymás mellől. A megbánás egyik legerősebb formája éppen a kapcsolatainkhoz kötődik. Ezek nem mindig nagy veszekedéssel szakadnak meg. Sokszor egyszerűen csak elmaradnak az üzenetek, ritkulnak a találkozások, és mire észbe kapunk, már évek teltek el. A legnehezebb ilyenkor nem is maga a kapcsolatfelvétel, hanem a kínos érzés, hogy vajon mit szól majd a másik. Pedig ezt sokszor túlbecsüljük. Ha fontos valaki, érdemes félretenni a zavart és lépni. Egy hívás, egy üzenet vagy egy őszinte mondat néha többet javít, mint gondolnánk. Lost Frequencies érkezik, és a Back to You.

97.7 Trio FM melletted szól. Búcsúzunk egy újabb órától, és mára, méghozzá május 27-e szerdára a délutáni műszaktól is búcsút veszünk. Velem legközelebb pénteken találkozhatnak ugyanebben az időpontban 2-től este 6-ig, akkor is csak a legjobbakat játszom, és persze hozom a leginkább érdekes és tanulságos témákat. A búcsúdalom a Taylor Swift-től szól, ez lesz az Uplight, az újdonságai közül szerintem az egyik legjobb, holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok. Aha.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
4: Változékony időre számíthatunk, az Egyesült Államok kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat, amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Icarus 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Lánya. Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből egy fantasztikus hétvégi családi programot ajánlok most figyelmükbe, hiszen a gyermeknap alkalmából ismét szédesre tárja kapuit a jászberényi tűzoltó laktanya. Most vasárnap, azaz május 31-én reggel 10 és délután 4 óra között rendezik meg a nyitott szertárkapuk elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot a jászberényi tűzoltóságon. Ez egy fergeteges lehetőség a legkisebbeknek, hiszen egy napra ők maguk is igazi tűzoltókká válhatnak. A szervezők rengeteg izgalmas és látványos programmal készülnek, lehetőség lesz a hatalmas tűzoltóautó közelebbi megtekintésére, a védőruhák felpróbálására és a gyerekek akár a tárca tűzoltását is kipróbálhatják. A nap folyamán tartanak majd próbariasztásokat is, így testközelből láthatják a programon résztvevők, hogy mi történik, amikor élesben indulnak útnak a lánglovagok. Emellett lesz tűzoltókirakó, színezősarok, potófal, ugrálóvárak, fél 11-től 1 óráig pedig lufi hajtogatás, és persze a tűzoltós ajándékok sem maradnak el. A legnagyszerűbb hír pedig az, hogy a rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, vigyék el a gyerkőcöket vasárnap a jászberényi tűzoltó laktanyához, a felejthetetlen élmény garantált. A tűzoltóság programja mellett vasárnap a gyermekeket várják majd a Margit szigeten is, már mondom is a részleteket. A szervezők kitettek magukért elképesztő kavalkáddal készülnek, és a pódiumon már délelőtt 10 órakor indul az élet a Pesti Művész Színház Süsi a Sárkány című zenés mese előadásával. 11 órától a Vigano Alafokú Művészeti Iskola táncosai és a Lehel Melódi Téjese gondoskodnak a táncos forgatagról, délután 14:30-tól a Zenebona Társulat interaktív gyermekműsora szórakoztatja a kicsiket, 4 órától pedig a Muzsika Szó és Tánclépő koncert zárja a színpadi sort, ahol interaktív tánc és zeneoktatáson is részt vehetnek. A Margit sziget területén délelőtt 10 és délután 1 óra között egy izgalmas nyomozós kalanda Gyermeksziget titkai várja a gyerekeket a víztoronytól indulva. Emellett lesz majd ugrálóvár, játszóház, csillámtetoválás és arcfestés is. A kísérő programok között reggeltől délután 5-ig folyamatosan nyitva tart a street art műhely Csombor Anita vezetésével, az aszfaltrajzolás, a társas játéksátor, valamint a népi játszótér és a kosaras körhinta. 13 órától pedig dr. Kertész Otto állatorvossal és az Animal Help alapítvánnyal beszélgetnek az állattartás szabályairól. A déli rendezvényházban pedig 14:30-től és 14:30-tól operavarázs foglalkozások várják a különböző korosztályú gyerekeket. Vasárnap tehát gyermeknapi kavalkád itt Jászberényben a Margit szigeten. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok az egész családnak. Május 30-án szombaton városi gyermeknapra várják a legkisebbeket Jászfényszalón a főtéren. A programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az ajándékvidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvá várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos Együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bing Nyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászfényszalón Városi Gyermeknap.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. Let me tell you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Tömegjárvány tört ki egy jászkunsági intézményben. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Az elmúlt héten 21 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Tömegjárványról érkezett jelentés egy Jász-Nagykunszolnok vármegyei idősek otthonából, derül ki a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális tájékoztatójából. A napokban jelentették a gastroenteritis járványt, melyet 47-en, közülük 41 gondozott és 6 dolgozó kapott el. A fő tünetek a hányás hasmenés voltak, kórházi ellátás nem vált szükségessé. 5 beteg laboratóriumi mintái közül 4 esetben kalicivírust mutattak ki, további 4 beteg diagnosztikai vizsgálatai folyamatban vannak. Közölték azt is, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az intézmény vezetője saját hatáskörben szigorította a higiénés rendszabályokat és látogatási tilalmat vezetett be. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának felhívására, mely támogatást nyert, így hamarosan megtörténhet a Szentkúti téren elhelyezett műemléki oltalom alatt álló Kálvária restaurálása. A munkálatok bruttó 12,6 millió forintba kerülnek, ehhez a város 6,3 millió forintos önerőt biztosít, valamint felújítják a Kálvária körüli térburkolatot is 1 millió forintos önkormányzati keretösszegből. Az elmúlt héten vármegyén közútjain az egyenruhások 21 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, közülük 15 fővel szemben büntető eljárás, 6 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nem csak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a búdítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. Híreinkben sport. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Apáti nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, árokszállás idegenbeli győzelemmel pedig már bajnoknak tekinthető. Eredmények: Jász-Apáti, Jász-Alsó-Szentgyörgy 3-2, Tisza-Gyenda, Jász-Árokszállás 3-5, Jász-Boldogháza, Besenyszög 0-1, Kunszentmárton, Újszász 2-3. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét nyert, valamint Jákóhalma is győztesen hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jász-Szent András Jászkísér 1-2, Kőtelek Jász-Jákóhalma 0-4, Berekfürdő Jász-Dózsa 3-0, Jászágó csapata szabadnapos volt. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt karamborról. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, két autó ütközött össze a 31-es főút 77-es és 78-as kilométerre között kelt délelőtt. Az utoléréses balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik autót, a munkálatok ideje alatt félpályán engedték a forgalmat. A helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, tájékoztatott Greuter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászladányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármester rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
3: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás a szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jászság jövője, a jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással együttműködve együtt tudjanak a jászság fejlődése érdekében dolgozni, és képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség, tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
2: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
3: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani gyöszüléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a gyöszülésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a JÖSZ életébe nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a JÖSZ működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük és a járságot képviseljük.
2: Zelenai Tiborné a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
3: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senki. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket is, végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
2: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jársági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jársági településvezetők, hogy 2027-től a Jászvilág találkozó rendezvénye egynapos lesz.
3: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését, hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jászvilág találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk pontosan a finanszírozási rendszert sem, azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. Kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a jász összefogásról, a jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdben támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon. Legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények, fellépések, amik kimondottan a jársághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jászvilág találkozó kapcsán.
2: Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Free FM mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Yeah,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A tavaszi fagykár vasárnapig jelenthető be. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonása. Javasolja. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Újabb szakrális emlékei újulhat meg Jászberényben. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának felhívására, mely támogatást nyert, így hamarosan megtörténhet a Szentkúti téren elhelyezett műemléki oltalom alatt álló kálvária restaurálása. A munkálatok bruttó 12,6 millió forintba kerülnek, ehhez a város 6,3 millió forintos önerőt biztosít. Valamint felújítják a kálvária körüli térburkolatot is 1 millió forintos önkormányzati keretösszegből. Tömegjárványról érkezett jelentés egy Jász-Nagykunszolnok vármegyei idősek otthonából, derül ki a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális tájékoztatójából. A napokban jelentették a gastroenteritis járványt, melyet 47-en, közülük 41 gondozott és 6 dolgozó kapott el. A fő tünetek a hányás hasmenés voltak, kórházi ellátás nem vált szükségessé. 5 beteg laboratóriumi mintái közül 4 esetben kalicivírust mutattak ki, további 4 beteg diagnosztikai vizsgálatai folyamatban vannak. Közölték azt is, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az intézmény vezetője saját hatáskörben szigorította a higiénés rendszabályokat és látogatási tilalmat vezetett be. Az elmúlt héten Vármegyén közútjain az egyenruhások 21 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, közülük 15 fővel szemben büntető eljárás, 6 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársai a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nem csak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a bódítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a jássági rangadót Apáti nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, árokszállás idegenbeli győzelemmel pedig már bajnoknak tekinthető. Eredmények: Jász-Apáti, Jász-Alsó-Szentgyörgy 3-2, Tisza-Gyenda, Jász-Árokszállás 3-5, Jász-Boldogháza, Besenyszög 0-1, Kunszentmárton, Újszász 2-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét nyert, valamint Jákóhalma is győztesen hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jász-Szent András Jászkísér 1-2, Kőtelek Jász-Jákóhalma 0-4, Berekfürdő Jász-Dózsa 3-0, Jászágó csapata szabadnapos volt. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, az Egyesült Államok kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: megyek kicsit aludni.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Erősödhet a Nyersági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe. A szervezet elnöke nem kíván lemondani, az egységre törekszik a jövőben is. Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt balesetről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A választás után először találkoztak testületi szinten a jászsági polgármesterek a térség megválasztott országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferencet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére hívták meg, melyet ezúttal Jászladányban tartottak. Zelnai Tiborné, a szövetség elnöke, Jászfelsőszentgyörgy polgármester rádiónknak hangsúlyozta, előremutató eredményes találkozón vannak túl.
3: Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a választások után az első szövetségi ülésre meghívtuk a megválasztott képviselő urat, Halmai Ferenc Tibort, ahol alkalmat adtunk arra a polgármestereknek, a képviselő úrnak is, hogy az elképzeléseket egyeztessük, jövőről beszéljünk, és egyáltalán személyes találkozás az szövetség tagjaival megtörténjen. A legfontosabb az, hogy valamennyi polgármester számára és képviselő úr számára is a jászság jövője, a jászság fejlődése a legfontosabb. Elmondtuk, mi polgármesterek is, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy első számú szempont az, hogy a települések tovább tudjanak fejlődni, hogy stabilan tudjunk működni, és fontos, hogy a települések vezetői összefogással együttműködve együtt tudjanak a jászság fejlődése érdekében dolgozni. És képviselő úr is kihangsúlyozta, hogy számára is fontos a jászság fejlődése, és ezt csak együtt, a polgármesterekkel együtt dolgozva lehet elérni. Én azt gondolom, mint a JÖSZ elnöke, hogy a közvetlen kapcsolatteremtésre és a problémák összegzésére és továbbítására a kormányzat felé elsősorban a képviselő úr, aki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, és természetesen a JÖSZ, mint szövetség, tud ennek egy keretet adni, egy platformot adni, ahol egységesen tudjuk a problémáinkat, a kérdéseinket képviselni, és együtt tudjuk ezt a képviselő úrnak továbbadni.
2: Megerősödhet a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének érdekérvényesítő szerepe a jövőben, mondta Zelenai Tiborné. A szövetség elnöke szerint azonban ehhez az is kell, hogy a polgármesterek félretegyék a pártpolitikai érdekeket.
3: Elsősorban a JÖSZ szerepénél nagyon fontos, hogy a polgármesterek együtt tudjanak dolgozni, egy irányba tudjanak haladni, egy irányba tudjanak nézni. Ha a képviselő úr is partner ebben, akkor megerősödhet a JÖSZ szerepe, és közvetlenül tudunk tárgyalni minden önkormányzatot érintő kérdésben, de ehhez legelőször is az a nagyon fontos, hogy a polgármesterek is összhangba kerüljenek, és mindazokat a problémákat és mindazokat a úgymond félelmeket félre tudja mindenki tenni, amik itt a kampány időszakában elhangzottak. Sajnos a nyilvánosság, főleg a Facebook teret adott olyan információknak, akár csak a pénteki összüléssel kapcsolatban is, amelyek nagyon téves információkat tudnak eljuttatni a Facebook használók, a települések lakói felé, és legelőször is addig, amíg ezeket a dolgokat nem tesszük tisztába, és nem látja be mindenki, hogy sokkal fontosabb az együttműködés, mint az úgymond egymás felé a sérelmek képviselete, addig nem igazán fog működni az érdekképviselet és a közös képviselet. Elhangzottak ilyen információk is már a mostani jöszüléssel kapcsolatban is a Facebookon, hogy a polgármesterek, álszentek, meg pálfordulók, meg olyan információk is elhangzottak, hogy nem is igazán jártunk eddig a jöszülésre a polgármesterek, de most már bezzeg a választások után, most már ott volt minden polgármester. Én azt gondolom, hogy a JÖSZ életébe nem lenne szabad a párpolitikát figyelembe venni. Eddig is együttműködtünk, és eddig is az volt a legfontosabb a polgármesterek együttműködésében, hogy párt hovatartozástól függetlenül azért mindig meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Ez a legfontosabb a JÖSZ működésében, és nem az számít, hogy valaki melyik párthoz szimpatizál, vagy melyik párt az, ami éppen őt támogatta, vagy nem támogatta, hanem egy a célunk, az, hogy a településeket képviseljük, és a jászságot képviseljük.
2: Zelenai Tiborné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem érkezett hozzájelzés arra vonatkozóan, hogy mondjon le posztjáról, bár nem vitatja, látja, hogy valakikben felmerülhetett ennek a lehetősége.
3: Kimondva nem volt, nem érkezett felém ilyen jelzés, hogy mondjak le a posztomról. Lehet, hogy volt, akiben ez felmerült, ezt nem vitatom, de ki nem mondta senkit. Én bennem nem merült fel az a gondolat, hogy lemondjak a posztomról. Azt gondolom, hogy egy közösség választott meg erre a feladatra, és hogyha vállaltam ezt a feladatot, akkor vállalnom kell a nehézségeket is, végeznem kell azt a munkát. Ha majd esetleg a közösség úgy gondolja, hogy változtatni kell, akkor természetesen a közösség álláspontját el fogom fogadni, de jelen pillanatban ez nincs napirenden.
2: Zelenai Tiborné arról is beszámolta a Trió Rádiónak, hogy az ülésen elfogadták a Jessági Önkormányzatok Szövetségének elmúlt évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a szövetség polgármesterei. Ezen kívül döntés született a Szent Erzsébet Kórház 4 millió forintos támogatásáról, valamint abban is egyetértettek a jessági településvezetők, hogy 2027-től a Jász Világ Találkozó rendezvénye egynapos lesz.
3: 4 millió forinttal támogatjuk a Szent Erzsébet Kórház eszközbeszerzését, hamarosan kifizetésre is kerül, amint a támogató okiratok módosítása megtörtént, és minden dokumentációt letisztáztunk, aláírtunk, akkor átadásra kerül ez az összeg a kórház javára. Tudtunk oda, nem titok, hogy probléma volt a települések között, hogy hogyan fogjuk a következő években megrendezni a Jász Világ Találkozót. Sajnos most már a kis település, akik még hátra vannak, azok nem feltétlenül tudják azt az anyagi terhet felvállalni, ami egy háromnapos világtalálkozó megrendezésével jár. Várhatóak átalakítások, nem tudjuk pontosan a finanszírozási rendszert sem, azt se tudjuk pontosan, hogy milyen támogatások és milyen pályázati források lesznek egy következő években, hogy egy világtalálkozót vagy bármilyen nagy rendezvényt meg tudjunk rendezni. A kis települések azért most elég szoros költségvetéssel működnek, és azt a több 10 millió forintot, ami egy világtalálkozó megrendezésével jár, azt sajnos nem tudjuk igazdálkodni. Viszont mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományt, és mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a 30 éves hagyományt, amit 30 éven keresztül megrendeztek a települések, és a Jász összefogásról, a Jász identitásról szól, ezt nem szabad hagynunk veszni. Ezért végül is arra az egyességre jutottunk, és az az álláspontot alakította ki a szövetség, hogy a következő évtől kezdve támogatjuk a településeknek azon elképzelését, hogy csak egy napra szervezzék meg a világtalálkozót. Ebben az egynapos rendezvény szervezésével egyetértett a Jászok Egyesületeinek elnöke is, dr. Bató Editke is egyetértett vele, ő is támogatta ezt az elképzelést. Mindenképpen az volt a fontos, hogy megmaradjon a hagyomány, és hogyha ez az egy nap, ez viszont csak kimondottan a hagyománytisztelő rendezvényekről szóljon. Legyen meg a felvonulás, legyen meg a díszünnepség, legyen meg a kapitányavatás, azok a hagyományőrző rendezvények fellépések, amik kimondottan a jársághoz kapcsolódnak, a településekhez kapcsolódnak, és maradjon ez csak szűken egy hagyományőrző rendezvény. És amennyiben egy település úgy gondolja, hogy nagyobb rendezvényt kíván, vagy más módon akar még más jellegű programokat is, azt már saját döntése értelmében, saját forrásból, bárhonnan, az már mindenki maga dönti el, hogy hogyan szervezi meg, de nem a Jászvilág találkozó kapcsán.
2: Friss információkat közöltek a mentők a Jászberénynél történt karamborról. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, két autó ütközött össze a 31-es főút 77-es és 78-as kilométerek között kelt délelőtt. Az utoléréses balesethez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik autót, a munkálatok ideje alatt félpályán engedték a forgalmat. A helyszínről egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba, tájékoztatott Greuter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Északa 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Tömegjárvány tört ki egy jászkunsági intézményben. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Az elmúlt héten 21 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a jászkunságban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Tömegjárványról érkezett jelentés egy Jász-Nagykunszolnok vármegyei idősek otthonából, derül ki a Nemzeti Egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aktuális tájékoztatójából. A napokban jelentették a gastroenteritis járványt, melyet 47-en, közülük 41 gondozott és 6 dolgozó kapott el. A fő tünetek a hányás hasmenés voltak, kórházi ellátás nem vált szükségessé. 5 beteg laboratóriumi mintái közül 4 esetben kalicivírust mutattak ki, további 4 beteg diagnosztikai vizsgálatai folyamatban vannak. Közölték azt is, a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az intézmény vezetője saját hatáskörben szigorította a higiénés rendszabályokat és látogatási tilalmat vezetett be. Újabb szakrális emlékhely újulhat meg Jászberényben. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának felhívására, mely támogatást nyert, így hamarosan megtörténhet a Szentkúti téren elhelyezett műemléki oltalom alatt álló Kálvária restaurálása. A munkálatok bruttó 12,6 millió forintba kerülnek, ehhez a város 6,3 millió forintos önerőt biztosít, valamint felújítják a Kálvária körüli térburkolatot is 1 millió forintos önkormányzati keretösszegből. Az elmúlt héten vármegyén közútjain az egyenruhások 21 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, közülük 15 fővel szemben büntető eljárás, 6 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nem csak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a búdítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. Híreinkben sport. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Apáti nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, árokszállás idegenbeli győzelemmel pedig már bajnoknak tekinthető. Eredmények: Jász-Apáti, Jász-Alsó-Szentgyörgy 3-2, Tisza-Gyenda, Jász-Árokszállás 3-5, Jász-Boldogháza, Besenyszög 0-1, Kunszentmárton, Újszász 2-3. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét nyert, valamint Jákóhalma is győztesen hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jász-Szent András Jászkísér 1-2, Kőtelek Jász-Jákóhalma 0-4, Berekfürdő Jász-Dózsa 3-0, Jászágó csapata szabadnapos volt. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfele megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A járság kedvencei éjjel-nappal.
1: Rio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változékony időre számíthatunk. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A tavaszi fagykár vasárnapig jelenthető be. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újra gondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonás javasolja. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, az Egyesült Államok kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A tavaszi fagykár vasárnapig jelenthető be. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonása. Javasolja. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Északa 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.